0: Bocsát!
1: Most permesse, se palies fotografies, se amorose,
0: facame mia.